0: Húzódjanak hátra! Újraélesztés!
1: Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió.

0: Ez itt a Kézdivásárhelyi Szikulusz Rádió, a pontos idő 7 óra.
1: A Szikulusz Rádió hírpercei Csáki Orsolyával.

Köszöntöm Anakát, bővül a kerékpárút hálózat. Kézdivásárhelyen a tavasz beköszöntivel újabb infrastruktúrális beruházások indultak Kézdivásárhelyen. Az önkormányzat megkezdte az 1918. december 1 utca járdájának teljes felújítását. A fejlesztés nem csak a gyalogos közlekedést javítja, hanem a város kerékpárút hálózatát is tovább bővíti. Hasonló munkálat zajlik Kézdivásárhelyi Sárfalva között is, ahol bicikliseknek szánt sáv készül az országút mentén. Bokor Tibor polgármester tájékoztatója szerint a munkálatok egy fontos útszakaszt érintenek, amely szervesen kapcsolódik a korábbi fejlesztésekhez. A felújítás a Peniáruháztól egészen a Dózsa-György utcai villanyrendőrig tart, és a járdák teljes korszerűsítését foglalja magába. A projekt azonban túlmutat a burkolat cserén, a közműhálózat korszerűsítése is része a beruházásnak, így az internet és egyéb vezetékeket a föld alá helyezik. Ez nem csak esztétikai szempontból jelent előrelépést, hanem a hálózat biztonságát és megbízhatóságát is növeli. A most zajló munkálatok a Gyárak utcában korábban megvalósított fejlesztések folytatásának tekinthetők, ahol már kialakították a járdát és a kerékpárutat. A cél egy egységes, jól működő közlekedési rendszer kialakítása, amely minden közlekedő számára biztonságos. A helyszínen korábban a vízvezetékek cseréje is megtörtént, hiszen egy sűrűn lakott zónáról van szó, ahol korábban hellyel közel folyamatosak voltak a csőtörések. A beruházás részeként további átalakítások is várhatók. A szigetelőgyár környékén parkolóhelyeket alakítanak ki annak érdekében, hogy az úttesten két sáv haladhasson a forgalom, emellett az átkelő helyeket újra festik, valamint a volt csavargyár térségében is járdaépítést terveznek, mivel ott eddig nem volt megfelelő gyalogos infrastruktúra. Kedvező időjárási körülmények mellett folyamatosan zajlik a Kézdivásárhelyi Sárfalva közötti kerékpárút kivitelezése, a beruházás az országos helyreállítási terv keretében valósul meg. A Kézdivásárhelyi önkormányzat több hasonló fejlesztést is tervezett, ezek közül jelenleg az a szakasz épül, amely a város oroszfalvi kijáratától egészen Sárfalva határáig húzódik. A kivitelező a munkálatok a településhez tartozó részen kezdte meg, ahol már jelentős előrehaladás történt a tereprendezés és az alapozás terén. Becslések szerint ebből a szakaszból alig 600 méter van még hátra Kézdivásárhely irányába. Bokor Tibor polgármester elmondta, a projekt jelenlegi része az országos helyreállítási terv keretéből épül meg, míg a folytatás, mely Sárfalvától egészen nyújtódik, tartana, már Európai Uniós forrásból valósul meg, ez utóbbi szakaszon járdák kialakítása is szerepel a tervek között. A város emellett együttműködési megállapodást kötött Kézdiszentlélekkel, így egy újabb kerékpárút megépítésére a szükséges finanszírozási szerződést már aláírták, sőt az előkészítő munkálatok is megkezdődtek, a szennyvízhálózat kiépítése már megtörtént. További tervek között szerepel egy kerékpárút létesítése Szent Katona irányába, azonban ennek megvalósítása a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függ. Az országutak melletti bicikliutak életmentőek lehetnek Kézdivásárhely és Kézdiszentlélek között, szinte minden évben volt olyan baleset, ahol, amikor biciklist gázoltak el, és sajnos olyanra is volt példa, hogy az elgázolt illető az életét vesztette. A 11-es országút még az említettnél is forgalmasabb, hiszen Sárfalván van a Vráncsa megyébe vezető út letérője, míg a 11-es út folytatása Bákó megyébe vezet, így gépkocsik tízezrei haladnak át ezen a szakaszon minden egyes nap.

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújtatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál, a lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek. Közérdekű jellege miatt Rádu István Kovászna megye prefektusa sajtótájékoztatón fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a nyugdíjasok és más biztosított személyek által igényelhető gyógykezelési jegyekre. 2026-ban az országos nyugdíjpénztár 114 ezer jegyet oszt ki, ebből 1000 jut Kovászna megyének, az üdülőhelyek már megérkeztek a megyei intézményekhez, ezért Rádu István ismertette a jegyek igénylésének feltételeit, illetve a jogosultak kategóriáit. Fontos tudni, hogy nem csak a nyugdíjasok jogosultak ezekre a jegyekre, hanem egészségbiztosítással rendelkező aktív dolgozók is, ha krónikus betegségük van, valamilyen rokkantsági fokozatban vannak besorulva, ha a munkahelyi baleset utáni felépülésüket kell elősegíteni, vagy a kezelés a munkaképesség visszanyerését célozza. Az érintett férje vagy felesége is jogosult a gyógykezelési jegyre, attól függetlenül, hogy az illető biztosított vagy sem. A gyógykezelési jegyeket az adott üdülőhelyeken kezelt betegségek szerint osztják el, így idegrendszeri, reumatikus, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri, nőgyógyászati vagy légúti problémák esetén lehet igényelni. A jegyek többsége a nyugdíjpénztár tulajdonában lévő kezelőegységekbe szól, de szerződéses alapon más szeles helyekre is biztosítanak kezelési jegyet. A szolgáltatás igénybevételéhez hátrányos helyzetű személyek kivételével 50%-os önrészsel kell hozzájárulni. Ingyen csak az összes jegy 15%-a bocsátható az igénylők rendelkezésére. Egy kezelésre szóló jegy 16 napos tartózkodást foglal magába, ebből 12 nap a gyógykezelés. Az elosztási rendszer átlát a jegyeket pontszám szerinti rangsorolás alapján osztják el. Ha például valaki az elmúlt 2 évben nem kapott jegyet, 10 pont jár neki. Ha egyet kapott idényen kívül, akkor 5 pont jár, míg a főszezonban volt jegye, az elmúlt 2 esztendőben csupán 3 pontot kap. Hasonlóképpen a rokkantsági nyugdíj esetén 10 pont jár, öregségi nyugdíjnál 6, előrehozott nyugdíjnál pedig 2. Mivel előfordul, hogy egy felkapott üdülőhelyre több az igénylés, mint a jegy, minden személy 3 opciót jelölhet meg a kérése benyújtásakor, a legkeresettebb gyógy üdülőhelyek közé tartozik Szováta Félix fürdő, Tusnád fürdő, valamint a Fekete-tenger partján fekvő üdülőhelyek. Fontos szempont, hogy egy személy évente csak egyetlen kezelési jegyet kaphat, a feltételek teljes egészében megtalálhatók a megyei nyugdíjpénztár honlapján. A kezelési jegy igényléséhez kérést kell benyújtani a területi nyugdíjpénztárhoz, azokkal az orvosi dokumentumokkal együtt, amelyek igazolják a kezelés szükségességét. A nyomtatványok elérhetők az ügyfélszolgálaton, illetve letölthetők az intézmény honlapjáról is.

0: híreink végén az időjárásról. Ma is holnap még meleg lesz, ma legtöbb 25 fokra lehet számítani, holnap már visszaesik néhány fokot, 22 fok lesz pénteken, és csapadékra is számítani kell, ahogy a hétvégén néhány fokkal csökken majd a nappali csúcsérték, 17 és 19 fok közé, és csapadékos lesz a hétvégénk is.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csáki Orsolyával.
0: Hét óra múlt 9 perccel Donna Summer slágerével indítjuk a mai reggelt. She works hard for the money, ez a felvétel címe. A mikrofonnál Csáki Orsolya, jó reggelt kívánok, május 7-én csütörtök reggel. Ha még nagyon szép idő lesz, a tegnapihoz hasonló, már-már nyárias meleg, aztán holnaptól visszacsökken a hőmérséklet és csapadékra is számíthatunk, péntek, szombat és vasárnap is.

Okos, a mai nap kifejezetten kedvez az inspirációnak, egy hirtelen ötlet vagy váratlan beszélgetés új irányt mutathat önnek. A naphold trigon segít abban, hogy magabiztosan és könnyedén álljon bármihez, ami ön elé kerül. Jöhet egy olyan siker is, ami már abszolút kijár önnek, de egyáltalán nem számított rám. Bikam, a tegnapi feszültségek után ma sokkal könnyebbnek érzi a napot. Persze a retrográd Plutó hosszan hat, de a mai nap már sokkal nyugodtabb. Egy pénzügyi vagy családi ügy pozitív fordulatot vehet, mint az élet ajándékba adná a megoldást. A naphold trigon váratlan, de örömteli helyzeteket hozhat. Ikrek, ma a párkapcsolati vagy úgy általában mindenféle kapcsolati helyzetekbe hozhat meglepetést a sors, egy beszélgetésben tisztában lát, vagy épp egy kedves gesztus dobhatja fel a napját, a nap és a hold összhangja magabiztosságot ad. Rák, egy hirtelen ötlet vagy körülmény segíthet abban, hogy egyszerűbben oldjon meg egy munkahelyi feladatot, ma gördülékenyebben megy minden is, este már könnyebb szívvel pihenhet le, használja ki a naphold trigon különleges energiáit. Oroszlán, ma ön az, aki szinte sugárzik, a naphold trigon különösen jótékonyan hat önre, bármit is fontolgat, sikerrel járhat, és egy szerencsés fordulat is kísérheti, egy spontán program vagy meghívás feldobhatja az estéjét, ha ilyen jönne, fogadja el. Szűz, csütörtökön egy barát vagy közeli ismerős jó hírt hozhat, esetleg egy véletlen találkozás indít el valamit pozitív irányba. Könnyed inspiráló nap vár önre, amikor bátran kísérletezhet új dolgokkal, mert szinte mindenben sikeres lesz. Mérleg, most a pénzügyek vagy munkával kapcsolatos ügyek kapnak jó irányt, egy szerencsés körülmény vagy hirtelen ötlet hozhat előrelépést. A naphold trigon segít, hogy stabilnak és magabiztosnak érezze magát. Ez persze a külvilág is érzi, és jönnek is az elismerések. Skorpió, ma nagyon tevékeny, a bakholt sikert, jó eredményeket jelképez, ráadásul egy véletlen egybeesés meglepetést okozhat és felderíti a napját. A nap és a hold harmonikus kapcsolata békét és nyugalmat hoz. A retrográd Plutó jelzi, hogy része lehet egy karmikus találkozásban. Nyilas! Belső megerősítés jöhet ma, valaki elismeri, amit csinál, vagy épp önmaga ismeri el végre magának, hogy jó úton jár a nap, és ahol harmonikus fényszögek, kristálytiszta meglátásokat, gondolatokat hoz, nagyon jó tanácsot ad annak, aki ma önhöz fordul az ügyes-bajos dolgaival. Bak, egész nap a jegyében jár a hold, így most igazán elemében lehet váratlan fordulatok, spontán helyzetek kísérhetik a napját, de mindegyik pozitív szint visz az életébe, a Mars kvadrátja viszont arra figyelmezteti, kerülj el az agresszív embereket akár utcán, akár a boltban, akár a munkahelyén. Vízöntő, a retrográd Plutó érzékenyebbé teszi, akár örömtelibb, akár sebezhetőbb módon. Figyeljen ma nagyon a belső hangjára is, ne hagyja, hogy valaki ködös magyarázattal megzavarja az ítélő képességét, a tanítás egyértelmű, ideje, hogy elkezdjen többet törődni önmagával is, azzal is mire képes, ha bízik magában. És végül a halak, ma elérkezik az idő, hogy kicsit mélyebben nézzen magába, mi az, amit szívből akar. A retrográd Plutó arra ösztönzi, hogy végre előtérbe helyezze az igényeit, viszont figyelmeztetik is az égi folyamatok. Ne higgyen el rögtön mindent, amit hall. Valaki a környezetében szépítgetheti az igazságot, a megérzései ma többet érnek, mint a szavak. Ezek voltak tehát a csillagok, már a szóló üzenetei, a Nox dalával megyünk tovább, szól a Mámor című felvételük itt a Szikulusz Rádióban.

A tavasz beköszöntével akár már májusban elkezdődhet a szénanátha, ami az allergiások számára egyet jelent a begyulladt szemekkel, a toruk kaparással és a köhögéssel. Az érintettek számára május a legveszélyesebb hónap, a szakorvosok szerint azonban kezelhető a tünet együttes. Akinél az előző évben augusztus és október körül a parlagfű miatt allergiás tünetek jelentkeztek, idén is számíthat rá, hogy az allergén növényvirágzását a szervezete jelezni fogja. Az allergiás szénanátha azoknál nyilvánul meg, akiknek a szervezete túlérzékenyé válik valamelyik környezeti allergénre, ilyen a házi poratka, különböző penészgombák, pollenek, állati hámsejtek, magyarázta dr. Albert Kinga allergológus, a klinikai immunológus szakorvos. Az allergiás tünetek nem múlnak el, sőt, kezelés nélkül romlanak, további allergiák jelenhetnek meg, és aszma is kialakulhat. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ezek a tünetegyüttesek idővel súlyosbodnak, állandósult légúti szükületet okozhatnak. Mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis több kezelési módszer is létezik, egyik a tüneti terápia, ez antihisztamin tabletta, különböző orrspray, egy esetleg szemcsepp használatát jelenti. Ezeket a készítményeket akkor kell elkezdeni használni, amikor a parlagfű pollenek megjelennek a levegőben. Az orvos elmondta, sokan a náthával tévesztik össze a tüneteket, de ennél rosszabb az, amikor tudják, hogy allergiásak, de nem szakorvoshoz fordulnak, hanem különféle készítményekkel kezelik magukat. Ha azonban nem tüneti, hanem tartós kezelést szeretnénk parlagfű allergia ellen, akkor még ebben a hónapban szükséges allergén immunterápiás kezelést végző allergológust felkeresni.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Csák Jorsolyával.

0: Köszöntöm Önöket, Alexandru Moraru képviselő szerint megbukott az a Nemzeti Liberális Párton belüli pucs kísérlet, amelyben a szociáldemokrata párt reménykedett, a jelenlegi kormányválságért pedig kizárólag a szociáldemokraták felelősek. A Benele politikus a szerdán egy Facebook bejegyzésben azt üzente a PSZD-nek, inkább a Románok Egyesüléséért szövetségnél keresen kormányzati partnereket, és megtapasztalják majd, hogy milyen szélsőségesekkel együtt kormányozni, mert az AUR Ilija Balozsánnal sokkal kényelmetlenebb koalíciós társ lesz. Moraru közölte, a Penele álláspontja szerint semmit nem változott, ugyanazt a reformprogramot, ugyanazt a miniszterelnököt és ugyanazt az irányt támogatja. Hozzátéve, ha a PSD éppen e reformprogram miatt robbantotta fel a koalíciót, akkor nem világos, miről lehetne új megállapodást kötni a szociáldemokratákkal, ha csak nem arra számítanak, hogy a Penele feladja saját álláspontját. Bejegyzésében a liberális képviselő emlékeztetett arra is, hogy a Penele bővített vezetőtestületeken úgy döntött, a párt nem lép új koalícióra a PSZD-vel. Szerinte a szociáldemokraták azért akarták félreállítani Ilija Balozsánt, mert kényelmetlen volt számukra. Szorint Grindánu kizártnak tartja, hogy a szociáldemokrata párt az RMDS-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt. A PSZD elnöke szerint egy ilyen konstrukció nem biztosítana stabil kormányzást és rövid életű lenne. A politikus szerint olyan megoldásra van szükség, amely nem csak gyors, hanem stabilis. A PSZD elnöke ismét leszögezte, pártja nem támogat kisebbségi kormányt, hozzátette. Több lehetséges forgatókönyvre is nyitottak, beleértve a kormányzásban való részvételt és az ellenzékbe vonulást is. Megkérdezték tőle azt is, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a PSZD a Mentsétek meg Romániát szövetséget is magába foglaló koalíció tagja legyen. Azt válaszolta, nem szűkítik be a lehetőségeket, hiszen az elsődleges cél, hogy mielőbb kormánya legyen az országnak. Grindánu leszögezte, a PSZD bármilyen nyugatbarát koalíciót kész támogatni, a Románok Egyesülésért szövetséggel való bárminemű együttműködést pedig továbbra is kizárja. A szociáldemokrata pártelnök kijelentette azt is, szerinte az alkotmány értelmében Ilija Balozsán nem kaphat új kormányalakítási megbízatást. Romániának mielőbb olyan kormányra van szüksége, amelyik folytatja a költségvetési hiány csökkentését és képes minél több uniós forrás lehívására, jelentette ki szerdán Daniel Dayanu, a költségvetési tanács elnöke. A közgazdász az Edger Pressnek nyilatkozva elmondta, a lej gyengülése a deviza piacon természetes következménye a kormány bizalmatlanság indítvánnyal történt megbuktatásának, hangsúlyozta, politikai válság idején a világ bármely országában hasonló reakció figyelhető meg a devizapiacon és más belső piacokon is. Romániában azonban az aggodalom nagyobb, mert az ország jelentős egyensúlyzavarokkal küzd, magas a költségvetési deficit és folyó fizetési mérleg hiánya, amelyet jó részt külső hitelforrásokból fedeznek. Rámutatott arra is, Románia nincs az euróövezetben, ezért az árfolyam kockázat is nagyobb, és a jegybank nem képes egyedül kiküszöbölni a kormányzati politikák hibáit. A költségvetési tanács elnöke fontosnak nevezte, hogy folytatódjon az államháztartás konszolidációja, mert ettől függ az ország hitelessége és a finanszírozási képessége. Szerinte súlyos következményekkel járna, ha romlana Románia adóbesorolása, és az ország a befektetésre ajánlott kategóriából a bóvli szintre csúszna. Dayanu pozitívnak tartja, hogy Romániának már van idei költségvetése, amely mintegy 6,2%-os GDP arányos hiánnyal számol. Emlékeztetett arra, hogy a deficit 2024-ben még 9,3% volt, 2025-ben pedig 7,9%-ra csökkent, ami jelentős korrekció, de még hosszú út vezet a 3%-os célértékig. Hangsúlyozta, az államadóságot kordában kell tartani, a hiány lefaragása pedig fokozatosan az évtized végéig valósulhat meg. A szakértő szerint ezért mielőbb új kormányra van szükség, amely folytatja a hiány csökkentését, minél több pénzt hív le az Európai Unió helyreállítási alapjából, valamint a strukturális és kohéziós alapokból, illetve bölcsen kezeli a szép védelmi hitelprogramot, hozzátette. Ugyanilyen fontosnak tartja a közigazgatási és intézményi reformok, különösen azok a jogszabály módosítások, amelyek érdemben növelhetik az uniós összetevésben is nagyon alacsony romániai adóbevételeket. Dayanu megjegyezte, felelős kormány mellett a lej gyengülése is mérséklődne, az infláció lassulása pedig az év második felében érzékelhetővé válhat. Szerinte Romániának mindenek előtt saját erejére kell támaszkodnia, mert világszerte nehéz időszak következik, részben a közel-keleti háború miatt is. A Szociáldemokrata párt alelnöke Nelia Olguca Vasilescu, krajovai polgármester szerdán egy sajtóeseményen kijelentette, a Szociáldemokraták Európa barát pártokból álló kormánykoalíciót szeretne, de az még a tárgyalásoktól függ, milyen kormánykoalíció körvonalazódik. A politikus hangsúlyozta, a PESZED-nek nem a Nemzeti Liberális Párttal van problémája, hiszen több időszakban is jól együttműködtek, hanem Ilija Balozsán pártelnökkel, akivel szerinte az elmúlt hónapokban gyakorlatilag nem lehetett tárgyalni. Szerinte Balozsán nem értette meg, hogy intézkedéseivel főként a PESZED szavazó táborát sújtotta. Megjegyezte, szerinte a PENELÉ polgármesterei nem fogják elfogadni, hogy a párt ellenzékbe vonuljon. Arra felvetésre, hogy létrejöhet-e PESZED, RMDS nemzeti kisebbségek függetlennek alkotta kisebbségi kormány, Lia Olguca Vasilescu azt válaszolta, bármilyen forgatókönyv elképzelhető, hozzátette, a PESZED nem zárkózik el a kormányzás átvételétől sem, és ha a tárgyalások kezdődnek a miniszterelnöki tisztségről, a párt jelöltje Sorin Grindeanu lesz. Ilija Balozsán szerdán közölte, miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott, írja az Eger Press. A kormány oldalán közzétett Facebook bejegyzésében Ilija Balozsán azt írta, megtiszteltetés volt számára, hogy az elmúlt 10 hónapban az országot szolgálhatta, és minden tőle telhetőt megtett, hogy rendbe szedje Románia pénzügyeit, felszámolja az igazságtalanságokat és előmozdítsa a modernizáció célzó reformokat. A bejegyzésében a Nemzeti Liberális pártelnöke megköszönte a polgároknak, hogy elviselték az ország pénzügyeinek rendbetételével járó nehézségeket, mint hangsúlyozta, az intézkedések nem voltak öncélúak, hanem az újjáépítést és a jövőbeli jólétet szolgálták. A politikus köszönetet mondott azoknak is, akik az elmúlt 10 hónap csapatmunkájában vettek részt, azt írta, sok kiváló embert ismert meg a legalacsonyabb beosztásoktól a legmagasabbakig, és együtt bebizonyították, hogy a szabályok betartásával közpénz, herdálás és arrogancia nélkül is lehet kormányozni, de 10 hónap után bekövetkezett az elkerülhetetlen, amikor a kiváltságokra törsz, és rávilágítasz dolgokra, a reakciók sem maradnak el, jelentette ki. Balozsán azt is hangsúlyozta, a mandátuma utolsó napjáig dolgozni fog az országért, és nem adja fel az elveit. Az elmúlt egy hónapban kapott támogatás pedig arra motiválja, hogy folytassa a harcot az országért és annak jövőjéért. Egy fejezet lezárult, és elkezdődik egy másik, de az értékek, amelyekért küzdök, nem változnak, és elengedhetetlenül fontos számomra, hogy érezzem, mellettem állnak, köszönöm Románia, zárta bejegyzését Ilija Balozsán. Híreink végén az időjárásról. Felmelegszik az idő az egész országban, a nappali értékek egyes régiókban akár 28 fokot is elérhetik, míg az éjszakai minimumok több helyen 12-13 fokig esnek vissza, ami a csapadékot illeti, főként záporok formájában várható szinte naponta. Május 7 és 11-e között 20-25 fok között ingadozik a nappali felmelegedés, aztán az előrejelzési időszak végéig 17-19 fok között alakul. Az éjszakák is enyhülnek, már 10 fok alá nem nagyon esik vissza a hőmérséklet. Az ezt követő időszakban az éjszakai minimumok átlagosan 7-11 fok között alakulnak, holnaptól helyenként napi rendszerességgel előfordulhatnak záporok, a nappali hőmérséklet is visszaesik néhány fokot, a hétvégén 17 és 19 fok között alakul. Jelenleg Kézdivásárhelyen 10 fokot mérünk, a nappali hőmérséklet 25 fok lesz ma.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csáki Orsolyával.
0: Krisztál együttes dalával megy.

0: minden bajom van.
1: Nyugi, nyugi, mik a tünetek?
0: Tele vagyok vírusokkal, nehezen tudok kommunikálni, és alig vagyok képes elindulni.
1: Komputer Doki, akár az ön otthonában, vagy munkahelyén.
2: Kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
1: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
2: Kézdivásárhely, 20-as udvar tér 2-es szám.
1: Telefondoki segítség 0720 430

0: 0630-754. Reklámokat hallottak.
1: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.

0: Reggel az FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió, még mindig önökért.
1: A pontos idő 9 óra.
2: Romhányi József, a teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon, a sivatag lova, a tétova tevetova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró, szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve, sóvár szeme kutat-kutat. Még 5-6 nap kullog, baktat, az itató tava távol, s oly rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék, ura! Te tevél tevévé engem eleve. Te veled nem ér fel tevefej tétova veleje. Te terved veték a teve vedelő tavat tavaly távol, de tévednél, vélvén vén híved, nevet feledve, elvetemedve vádol, nem? Vitte teve lelkem hova tovább tova. Mivel levet, vert vederbe feltekerve, nem vedelve lett betelve a te tevét szenvedelme. A te nevedben legyen eve neveletlen tevetet emeltemetve. És evezze vele a teve, levelkévét kivileve hevelteve.

0: Romhányi József a Teve fohásza című költeménye hangzott el Csőre Gábor magyar színész előadásában. 43 évvel ezelőtt éppen ezen a napon hunyt el a magyar író, költő, műfordító, érdemes művész, a rimhányó Romhányi. Nagy Tétényben született 1921. március 8-án. Romhányi József édesapja zsidó származású, édesanyja katolikus, ő is katolikusnak született, de szívesen beszélt zsidó gyökereiről. A költő élete akár csak az összes kortársáé nem volt viszontagságoktól mentes, sok mindent át és túl kellett élnie, világháborút, diktatúrákat, forradalmat. Eredetileg muzsikusnak készült, a székesfővárosi felsőbb zenei iskolában tanult, Brácsán játszott, a Magyar Rádió dramaturgiaként, majd az Állami Hangverseny és a Műsorigazgatóság művészeti vezetőjeként dolgozott. A Magyar Televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője is volt, 1962-től haláláig a rádió zenei főosztályának dramaturgia. Számos magyar opera szövegkönyve került ki tollalul, így Sugár Ezső Hunyadi című oratóriumának, Horusicki Zoltán, Báthori Zsigmond és Ránki György muzsikus Péter című operájának szövegírója volt. Opera librettókat és musicaleket is fordított, az utóbbiak közül legismertebb a Macskák. A Ludas Matyi Hófehér forgatókönyvírója. A kitűnő költőt, aki egyébként ezt a titulust soha életében nem használta, bár játékos állatversei bőven feljogosították erre, a halála után kiadott Szamárfül című kötetből, de inkább jó néhány rajzfilm sorozatból ismerhetjük meg a Mézga családot, a Kérem a következőből, a Megmesterből, de leginkább az amerikai Flintstone családból, amelyet magyarul Frédi és Bénia, vagy a Két kőkorszaki szaki címmel forgalmaztak. Ehhez már csak ráadás az 1960-as évek közepétől a magyar képernyőkre készült Foxy Maxi kalandjai című hihetetlenül népszerű szintén amerikai rajzfilm sorozat, melynek az eredeti szövegénél jóval színvonalasabb és szellemesebb magyar szövegét szintén Romhányi József írta. A Kérem a következőt, vagy közismertebben a Dr. Bubó sorozat Romhányi József mesekönyve alapján készült, a Nep József és Ternovszky Béla rendezte rajzfilmek egyformán népszerűek voltak a gyerekek és felnőttek körében, a korabeli magyar társadalom lélektani és társadalmi gondjait óriási iróniával megmutató sorozat lényege, hogy Dr. Bubó a bagoly orvos, Ursulával a medve nővérrel gyógyítja az erdei állatokat, akik különféle lelki bajokkal küszködnek. Csak a Romhányi József féle eredeti humor hozhatta létre például az elefánt kisebb rendűségi komplexusát, vagy a megalomániás bolhát, a részeges disznót és a többi hasonló jellemző, ugyanakkor óriási, természetes viccekre alkalmas figurát. Ha összeállítjuk a rajzfilm szereplőinek hangjukat, odaadó színészek névsorát, ott találjuk szinte a teljes magyar élvonalat. Szabó Gyula, Bodrogi Gyula, Csala Zsuzsa, Gyenge Árpád, Gera Zoltán, Psota Irén, Tahitót László, Körmendi János, Somogyvári Rudolf, Csurka László, Kern András, Lorán Lenkem, Gelei Kornél, Váradi Hédi, Tábori Nóra, Kibédi Ervin, Verevéi István, Láng József, Rátonyi Róbert és Schubert Éva. A mindezen műveiben megnyilvánuló sziporkázó vers tehetsége nyomán hamar elnyerte a Romhányi a Rimhányó nevet. A Kérem a következő című mese fő címdalát hallgatjuk meg.
1: Én, mint az egyetem bohakonstrektora doktorrá, fogadom önt, Bubó.

Romhányi Ágnes, a neves költőlánya nemrégiben egy nagy interjúban emlékezett édesapjára. Ebből megtudhatjuk, hogy Romhányi József azért tudott sikerrel igen sok klasszikus operát magyarra fordítani, mert hatalmas műveltséggel rendelkezett. Ennek alapjait a Cisztercie gimnáziumban szerezte meg, már akkor kitűnt társai közül egészen különleges nyelvi képességeivel, ógörögből és latinból országos versenyeket nyert. Azt is megtudhatjuk, hogy 1944-ben az Urálban orosz hadifoglalásba került. Derülje nyilván ott sem hagyta el, a fogolytáborban zenekart alapítottak, szóval Romhányi zenélt, ezért a konyhára kerülhetett, és így viszonylag éppen megúszta a 3 évig tartó fogságot. 1947-ben került haza, és ekkortól kezdte el verseit a különböző lapokhoz elküldeni. Nyilván nem véletlen, hogy a magyar színház és filmművészet egyik nagy alakja Várkonyi Zoltán fedezte fel, és esztrádműsorok konferenciájaként állította be. Ez Romhányinál azt jelentette, hogy két műsorszám között elmondhatta állatverseit. Romhányi nevéhez fűződik az 1956-os forradalom után egy évvel készített Keleti Márton kezdte Két vallomás című film, Párizsban szép a nyár című, később slágeré vált betétdala, melynek zenéjét Ránki György írta. A szabadság és szépség utáni vágy meghatóan szép keringőjét Horváth Tivadar adta elő. Meghallgatjuk a dalt.

0: Romhányi József, a 20. század nagy költője, Budapesten hunyt el 1983. május 7-én. A folytatásban néhány költeményét hallgatjuk meg, a Marhalevél, a Légy intelmei, egy szó végrendelete és abból ha önéletrajza.
1: Romhányi József, Marhalevél. Egy tehén szerelmes lett a szép bikába. Minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marhalevélben, nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsült ön. Mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marhanyelv elbőgni restel, így adjam tudtára. Mester, ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre ön körül őgyeleg. Minden bikák közt a legelőkelőbb, midőn megláttam a legelő előtt. Elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett a felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéj oson, keresztül a rostélyoson. Hogy fort a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám míg önről ábrándozom kérődzve, vad féltés öl a szívemig férkőzve, és átjárja ó mind a kín, velős csontom, mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyész állat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen bikaságod, ha nem szeret, félreállok. Nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. De ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, és megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Íme a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.

Somhányi József. A légy intelmei. Már egy hete vagy. Te. Pete. Legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg. Mert ha légy vagy, légy, légy. Mondta vagy 100 légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj! A mai naptól magad szerezd meg az eledeled. Legyek, ura legyen veled. A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt. De olyan lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mint egy színész is csak nehezen palástol. Bele is sült rögtön a mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra. Romhányi József. Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér, én leközlöm, olvast. Igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát? Egy gramot se. Ez az egész csak Grimm mese. Hogy Piroskát ön falta fel, talán ez is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, ahol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyál nyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. És mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam, hogy önnél szabály, hogy csak friss hús árut zabál. Kacsa, füvet rágok, lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig. De erről már nem írhatsz, te, bírka.

Somhányi József. Egy szó végrendelete. Egy szó beszorult a Hokedli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába. És jött a baj csőstül. Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott. Végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyászhét letelt, s férhez megy ismét, ne maradjon jussa tőlem csak a kiszék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyves szekrény bújhatja, kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, aki szégyen szégyennel tetézett, s lezabipetézett, kint éljen ezután a szemétládában, kegyelem deszkán. Végül az anyósom. Megérdemli nagyon. Rá a vadonatúl szép csőbútort hagyom.

0: Romhányi József. Egy költői vénától jól becsípett bolha önéletrajz regényét nekem mondta tolva. Születtem dolhán, egy kutyán. 12-ben, Gezarol után. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán. Anyám egy cipész vérét kicsikarva átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakókutyám egy jó kis pulipintyó, mint jó suba betakart. De többet akart ifjúi vágyam már tavaszra, átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem soká a plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papipája lebegett. A lelkem felkészült, s a tornácon, hol este a lelkészült, magam is reverendába bújtam. Ám az új tan, s a jámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne. Sós volt, és lagymatag. Az örökös hagymaszag tönkre tette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem agyonnyom. Nem maradtam egy estet sem. Megszöktem a sekrestésben, aki velem a kocsmában tántorgott. Magához vett a kántor ott, s hogy lett tanyám egy tanár úr nadrágja. Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kijártam. Tanulnom ugyancsak ritkán akarózott, de mivel az osztály sűrűn vakarózott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgánkon én átmentem az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett. Így kaptam szerepet az egyik színpadon. De nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem maradt. Soha se engedd kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba. Az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznőm, felelőtlen fruska, ráerőszakolt egy színi kritikusra. Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem, de rágós volt, fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot, s ezzel a bolha jól belém harapott. Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott-e mégis? Megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtan menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóboreben kutyagolva. S lett, ami volt, kutyabolha. A vers menedékhely.
1: Három évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Romhányi József, magyar íróköltő, műfordító, érdemes művész, a Rimhányó Romhányi végezetül elhangzik a Szamár mese című költeménye, melyet a költő saját maga mond el.
2: Állatmesém címe Szamár mese. Csömörön élt az öreg dőre göre töme, annak volt egy csengéri csengős, pörgeszűrű göndör csődöre. De bármilyen pörgeszűrű göndör

0: szerzett hamarabb szamárfi szamarat számlára, szomorú szamara számára, ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnál szamarabb szemere, szomorú szamara szemére. Ám de mi csinált egy szép nap Csömörön, az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg-dőre-göre-dörme, csengeri-csengős csődöre, és a szamárnál szamarabb szemere, szemérme szamárkönnyet szemerkélő szomorú szamara, no mi csinált? Összvért!
1: FM 95, Szikulusz Rádió. Ahonnan nem érdemes eltekerni. Szikulusz Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önöké.

0: Mai ajánlatunk tepsis karfiolos csirke, hozzávalói 50 dek a csirkemellfilé, 50 dek a karfiol, egy darab púri hagyma, 5 dek a vaj, plusz a tálhoz, 5 dek a finom liszt, fél liter tej, frissen reszelt szerecsendió, 10 dek a reszelt sajt, só, 2 evőkanál olívaolaj és frissen őrölt bors. A húst és a karfiolt megmossuk, a húst falatnyi darabokra vágjuk, a karfiolt rúzsákra bontjuk, a púrét megtisztítjuk, felkarikázzuk. A karfiolt fél puhára főzzük forrásban lévő sós vízben, ezután leszűrjük és jól lecsepegtetjük, a púrét megfonnyasztjuk a felforrósított olajon, hozzáadjuk a csirkemellet és aranyszínűre pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, a vajat megolvasztjuk, világos színűre megpirítjuk rajta a lisztet. Kis adagokban hozzácsorgatjuk a meleg tejet, közben mindig simára keverjük, sózzuk, ízesítjük egy kevés frissen reszelt szerecsendióval, és kevergetve néhány percig közepes lángon forraljuk, levesszük a tűzről és a mártásba forgatjuk a sajtot. A pórés csirkét kivajazott tűzálló tálba terítjük és eloszlatjuk rajta a karfiol rózsákat, rálocsoljuk a sajtos besamel mártást, végül az egészet aranybarnává sütjük 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35 perc alatt. Azonnal tálaljuk.
1: Yum, yum!

0: Pontos idő 10 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Csáki Orsolyával.
0: Köszöntöm Anaket! Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne. A munkakeresőknek állást a fogyatékkal élő felnőtteknek intézményesített gondozás helyett családias környezetet biztosítana a Kovászna megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság. Jelenleg 15-20 hivatásos személyi gondozót keresnek, akik befogadnak az otthonukba egy, legfeljebb két embert, és segítséget nyújtanak számukra mindennapokban. A munkavállalók a fizetés és egyéb jutatások mellett akár 9300 lejt is kaphatnak havonta a fogyatékossággal élő felnőtt személy integrációjára és gondozására. A program részleteiről Pap Adolf József vezérigazgató tájékoztatott. Az intézmény vezető kiemelte a hivatásos személyi gondozót a megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóságok alkalmazzák, és kitételt, hogy nem lehet az ellátott családtagja, hiszen olyan fogyatékkal élő felnőtteknek keresnek otthont, akik magukra maradtak, nincs hozzátartozójuk. A Kézdivásárhelyen található segítségnyújtó központban 36 ilyen személy van jelenleg. A cél az, hogy azok a fogyatékkal élő felnőttek, akik mindeddig intézményben éltek a mindennapjaikat, igazi otthonban, családias környezetbe költözzenek. Erre törekednek az ország más megyéiben is az Európai Uniós törekvésekkel összhangban. Elvárások között szerepel a minimum 10 osztályú iskolai végzettség, büntetlen előélet, szakmai képzési programokon való részvétel, továbbá megfelelő lakhatási körülmények, mivel a gondozás a munkavállaló otthonában történik. Utóbbi kapcsán kiemelték, minden befogadott fogyatékkal élőnek külön szobát kell biztosítani, illetve mellékhelyiséget. Amennyiben a gondozó két szemét is befogad, lehetőség van arra, hogy kettejüknek közös szobája legyen. A lakhatási körülményeket mindenképpen a gondozóthoz kell igazítani, például egy mozgássérült számára akadálymentesíteni kell a lakhatást. Amennyiben a jelentkező megfelel a feltételeknek és alkalmazzák, a továbbiakban is számíthat a megyei Szociális Igazgatóság segítségére tanácsadás formáján. Ugyanakkor kirendelnek a gondozót mellé egy esetmenedzsert is, aki figyel arra, hogy megfelelő legyen az ellátás. Az anyagiakat illetően a vezérigazgató kiemelte, a munkaszerződés meghatározatlan időre szól, a gondozó fizetésben részesül, nettó 2300 és 4000 lej között, valamint esetenként a törvény által előírt juttatásokat is kap. Mindezek mellett abban az esetben, ha a gondozót június 30-áig alkalmazzák, legfeljebb 24 hónapos időtartamra biztosítják annak a központnak a költségszabványát, ahonnan az ellátott származik. Ebben az esetben a gondozó 9300 lej havi juttatást igényelhet a központtól az elkövetkező két évre. Ezt az összeget felhasználhatja a lakhatás biztosítására, fenntartási költségekre, egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatásokra, valamint a saját és családja jövedelmének megteremtésére. Biciklizni indultak a gyerekekkel, végül menekülniük kellett a medve elől. Videón is megörökítették, amint egy medve végigszalad Alsó-Csárnáton főútján napnyugta előtt. Az ilyet állattal egy kerékpározó család is szembe találta magát, ám az édesanyja gyors helyzetfelismerésének köszönhetően sikerült időben kitérni az útjából. A közösségi médiában megosztott képsorokat látszik, hogy az úton haladó autók megállnak, amíg a medve elszalad mellettük, majd balra kanyarodva eltűnik egy mellékutcában. Az azonban már nem látható a videón, hogy ott egy felnőttel és két gyerekkel találta szembe magát, akik éppen kerékpároztak. A gyerekek édesanyja a Székely Hont megkeresésére elmondta, először a kicsik vették észre az állatot, ő pedig, amint felismerte a veszélyt, azonnal a legközelebbi kapu felé irányította őket. Bemenekültek egy udvarra, de nem tudhatták, hogy bent rájuk fog-e támadni egy kutya. Nem volt idő gondolkodni. Közben a medve elszaladt két férfi mellett is, akik éppen az úton beszélgettek, ők végül elhajtották. Mint mondotta, a körülményekhez képest szerencséjük volt, mert a közeli kapu nyitva találták, különben nem lett volna menedékük. Amikor az állat eltűnt a közelből, a gyerekekkel együtt hazafelé igyekeztek, és az édesanyja jelentette a történteket a 112-es segélyhívószámon. Ezek után még legalább 30 percet vártak, míg a Ruhalert üzenet megérkezett a mobil készülékeikre. Mindenképpen fontos szem előtt tartani, hogy amennyiben a községben lakók medvét látnak, és erről értesítik a hatóságokat, akkor sor kerül beavatkozásról polgármester vagy alpolgármester, a csendőrség és a vadásztársaság emberei, valamint az állatorvos jelenlétében. Belföldi hírekkel folytatjuk. Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartása gyakorlatban nehézkes. Motivációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti. A szülőnek vagy törvényes képviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy gyermeke részt vegyen az oktatásban, a hiányzásokat pedig szabályos keretek között kell igazolni. Orvosi papírral vagy évente legfeljebb 40 tanúra erejéig igazgatói jóváhagyással alátámasztott szülői kérelemmel. A mulasztások következményei fokozatosan súlyosbodnak. 20 igazolatlan hiányzás után már romlik a magaviseleti jegy, 50% fölötti a tanuló évhalasztásra kényszerülhet, 75% felett pedig az iskolának köteles jelezni a szociális szolgáltatásuknak. Két egymást követő évnyi súlyos mulasztás lemorzsolódást, vagyis a tanuló törlését vonhatja maga után az iskolai nyilvántartásból. Az óvodai és bölcsödés korosztálynál a mérce alacsonyabb, a gyermek már 15 egymást követő igazolatlan munkanap után elveszítheti a helyét. A hazai közoktatási törvény 14. cikke kimondja, a kötelező oktatási időszak teljes ideje alatt a szülő felelős a gyermek rendszeres iskola látogatásáért, a 148. cikk értelmében pedig ennek megszegése, különösen ha a szülő maga akadályozza a gyermek részvételét, 1000 és 5000 lei közötti bírsággal sújtható, amit a polgármester által felhatalmazott személyek szabnak ki. A papíron szigorúnak tűnő szabályozás a valóságban azonban nehezen érvényesül. Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő helyettese kifejtette, a bírságok behajtása az önkormányzatok számára szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyul, ami a helyi költségvetésre is terhet ró. A gyermekvédelmi igazgatóság ugyan partner ebben, ám kapacitásai korlátozottak, a sürgősebb és súlyosabb eseteket kénytelenek előnyben részesíteni. Az RMDSZ által kidolgozott törvényjavaslat, amelyet múlt héten iktattak a szenátusban és szavazásra vár, kimondja, a gyermekpénz, amelynek teljes összege eddig alanyi jogon járt minden kiskorúnak, ezentúl 3 éves kor fölött iskolai vagy óvodai jelenléthez és magaviseleti jegyhez lesz kötve. A tervezet lényege, hogy 3 és 18 év közti gyermekek után folyósított jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre mérsékelnék, a különbözetet pedig további 50 lejjel megtoldva, tehát összesen 350 lejt egy újonnan bevezetendő jelenléti ösztöndíj formájában kapnák meg az a gyerekek, akik rendszeresen látogatják az iskolát, óvodát, és 10-es magaviseletük van az előző modulban. Kántor Buglárka, parlamenti képviselő, a tervezet egyik kezdeményezője szerint a gyakorlat azt mutatja, bírságokkal nem lehet elérni számos családban, hogy a gyereket iskola látogatásra ösztönözzék, ezért talán a megemelt gyermekpénzhez kötött elvárásoknak motiváló hatása lehet. Ezzel szeretnék visszaszorítani az iskola elhagyást, a lemorzsolódás kockázata tehát nem csak a bírságokról szól, hanem arról is, hogy az iskolákból kimaradt tanulók kevesebb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, mint képzettebb társaik, ami nem csak az ország gazdaságát befolyásolja, de saját boldogulásukat is. Híreink végén az időjárásról. Május 7 és 11-e között 20-25 fok között ingadozik a nappali hőmérséklet, aztán az előrejelzés végén 17-19 fokra mérséklődik a hétvégére. Az éjszakák is enyhülnek, már 10 fok alá nem esik nagyon vissza a hőmérséklet. Az ezt követő időszakban az éjszakai minimumok átlagosan 7 és 11 fok között alakulnak. Holnaptól helyenként napi rendszerességgel előfordulhatnak záporok is. Jelenleg Kézdivásárhelyen 12 fokot mérünk, a nappali hőmérséklet 25 fok lesz ma.
1: Sikulus Rádió hírperceit hallották Csák Jorsolyával.
0: Tíz óra múlt 9 perccel Sheryl Crow dalával megyünk tovább, jön még Billy Idol, és a folytatásban további jó rádiózást kívánunk.

Ma május 7-e csütörtök van, 10 óra 30 perckor. Nézzük, mit üzennek már a csillagok. Kos, a mai nap kifejezetten kedvez az inspirációnak, egy hirtelen ötlet vagy váratlan beszélgetés új irányt mutathat önnek. A naphold trigon segít abban, hogy magabiztosan és könnyedén álljon bármihez, ami ön elé kerül. Jöhet egy olyan siker is, ami már abszolút kijár önnek, de egyáltalán nem számított rám. Bikam, a tegnapi feszültségek után ma sokkal könnyebbnek érzi a napot, persze a retrográd Plutó hosszan hat, de a mai nap már sokkal nyugodtabb. Egy pénzügyi vagy családi ügy pozitív fordulatot vehet, mintha az élet ajándékba adná a megoldást, a naphold trigon váratlan, de örömteli helyzeteket hozhat. Ikrák, ma a párkapcsolati, vagy úgy általában mindenféle kapcsolati helyzetekbe hozhat meglepetést a sors, egy beszélgetésben tisztában lát, vagy épp egy kedves gesztus dobhatja fel a napját, a nap és a hold összhangja magabiztosságot ad. Rák, egy hirtelen ötlet vagy körülmény segíthet abban, hogy egyszerűbben oldjon meg egy munkahelyi feladatot, ma gördülékenyebben megy minden, és este már könnyebb szívvel pihenhet le, használja ki a naphold trigon különleges energiáit. Oroszlán, ma ön az, aki szinte sugárzik, a naphold trigon különösen jótékony hat önre, bármit is fontolgat, sikerrel járhat, és egy szerencsés fordulat is kísérheti, egy spontán program vagy meghívás feldobhatja az estéjét, ha ilyen jönne, fogadja el. Szűz, csütörtökön egy barát vagy közeli ismerés jó hírt hozhat, esetleg egy véletlen találkozás indíthat el valami pozitív irányt. Könnyed, inspiráló nap vár önre, amikor bátran kísérletezhet új dolgokkal, mert szinte mindenben sikeres lesz. Mérleg, most a pénzügyek vagy munkával kapcsolatos ügyek kapnak jó irányt, egy szerencsés körülmény vagy hirtelen ötlet hozhat előrelépést, a naphold trigon segíti, hogy stabilnak és magabiztosnak érezze magát, ez persze a külvilág is érzi, és önnek is jönnek az elismerések. Skorpió, ma nagyon tevékeny, a bakolt sikert, jó eredményeket jelképez, ráadásul egy véletlen egybeesés meglepetést okozhat és felderíti a napját. A nap és a hold harmonikus kapcsolata békét és nyugalmat hoz, a retrográd Plutó jelzi, hogy része lehet egy karmikus találkozásban. Nyilas, belső megerősítés jöhet ma, valaki elismeri, amit csinál, vagy épp önmaga ismeri el végre magának, hogy jó úton jár, a nap és a hold harmonikus fényszögek, kristálytiszta meglátásokat, gondolatokat hoz, nagyon jó tanácsokat ad önnek, aki ma önhöz fordul az ügyes bajos dolgaival. Bak, egész nap a jegyében jár a hold, így most igazán elemében lehet váratlan fordulatok, spontán helyzetek kísérhetik a napját, de mindegyik pozitív szint visz az életébe, a Mars kvadrátja viszont arra figyelmezteti, kerülj el az agresszív embereket akár az utcán, akár a boltban, akár a munkahelyén. Vízöntő, a retrográd Plutó érzékenyebbé teszi, akár örömteli, akár sebezhetőbb módon figyeljen ma nagyon a belső hangjára, és ne hagyja, hogy valaki ködös magyarázattal megzavarja az ítélő képességét, a tanítás egyértelmű, ideje, hogy elkezdjen többet törődni önmagával és azzal is, mire képes, ha bízik magában. És végül a halak, ma elérkezik az idő, hogy kicsit mélyebben nézzen magába, mint az, amit szívből akar. A retrográd Plutó arra ösztönzi, hogy végre előtérbe helyezze az igényeit, viszont figyelmeztetik is az égi folyamatok, ne higgyen el rögtön mindent, amit hall. Valaki a környezetében szépítgetheti az igazságot, a megérzései ma többet érnek, mint a szavak. Ezek voltak tehát a csillagok mára szóló üzenetei, Charlie Slegerével megyünk tovább, mindenki valaki, ez lesz a felvétel címem.

Május 7-e van, az év 127. napja, ma Gizella névnapja van. A Gizella vitatott eredetű női név, az ófelnémete Gizell zálog biztosíték, illetve az útörök Güzel Gizell szépséges szóból származtatják. A Gizella nevű hallgatóinknak szól a következő dal, de köszöntjük mindazokat is, akik május 7-én születtek.

Folytatásban nézzük a mai naphoz fűződő fontosabb eseményeket. 1824-ben Beethoven 9. szimfóniájának ősbemutatójára került sor. 1918-ban a bukaresti békeszerződés nyomán Románia külön békét köt a központi hatalmakkal, Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával. Románia gazdasága német-osztrák-magyar ellenőrzés alá kerül, hadseregét le kellene szerelnie, Dobrucsát elveszti, de megtartja a Szovjet-Oroszországtól megszerzett Beszarábiát. 1946-ban a négy nagyhatalom párizsi külügyminiszteri értekezlete kimondja Magyarország 1938-as határainak visszaállítását. 1950-ben megnyitják a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret. 1776-ban született ezen a napon Berzsenyi Dániel magyar költő. 1827-ben Vajda János a márciusi ifjak egyike, magyar költő, hírlapíró, a Kisfaludi Társaság tagja. Zene. 1833-ban Johannes Brahms német zeneszerző. 1901-ben született Gary Cooper, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. 1919-ben Eva Duarte de Perón, Evita Perón, argentin politikai személyiség, Argentina First Lady-je, alelnöke. 1932-ben Szemes Mari Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő érdemes és kiváló művész. Ezen a napon született és ma 73 éves Hegedűs D. Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektor helyettese, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ma 69 éves Kovács Kriszta, Jászai Mari díjas magyar színésznő. És ma 61 éves Sárközi Anita, Emerton díjas magyar énekesnő. Ezen a napon hunyt el 1065-ben a bajorországi Boldog Gizella, magyar királyné első István király felesége. 1205-ben harmadik László magyar király, mindössze 3, más források szerint 5 évesen koronázták királlyá, viszont így is csak a negyedik legfiatalabb koronás fő a magyar történelemben. 1861-ben hunyt el Teleki László, magyar politikus, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az ellenzéki kör elnöke, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt is az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője, a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. 1861-ben az uralkodónak aradandó országgyűlési válasszal kapcsolatos vita előestéjén otthonában öngyilkosságot követett el. 1938-ban hunyt el Octavian Goga, román költő, drámaíró, a román királyság miniszterelnöke. 1983-ban Romhányi József, magyar író, költő, műfordító, érdemes művész, a magyar nyelv művésze, a Rimhányó Romhányi. És 2011-ben Hubay Miklós, Kossuth díjas drámaíró, műfordító, a Magyar Dráma Napjának kezdeményezője.

0: Meghallgatjuk a Berzsanyi Dániel a Magyarokhoz című versét. A nemzetszínészeti meg kitüntetett kétszeres Kossuth Díjas magyar színművész Besenyei Ferenc előadásában 250 évvel ezelőtt született ezen a napon Berzsanyi Dániel magyar költő.
1: Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800 századoknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak. Ám már 1000-szer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitért erkölcsöd. Undok vipera fajzatok dújják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vattatár kán Xerszeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze, a szent rokonvérbe feresztő visszavonás tüzek közt megálltál. Mert régi erkölcs, spártai férfikor küzdött, s vezér lett fergeteid között. Birkózva győztél, s herkulesként érzbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd, a kevés tölgy, melyet az északi szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terítetik. Így minden ország támasza, talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rúd szibarita váz letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének, elődeinknek bajnoki köntösét s nyelvét megunván rúd idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Ó, más magyar kar mennyköve villogott Attila véres harcai közt, midőn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapodó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Duna partjain. Ó, más magyarral verte vissza nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forgó viszontság járma alatt nyögünk. Tündér szerencsénk kénye hány vett, játszva emel, s mosolyogva ver le. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ilion, a büszke Kartágó hatalma. Róma s erős Babilon leomlott.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Csák Jorsolyával.
0: Köszöntöm Anaket, nem kerülnek tiltólistára a szerencsejáték termek Kézdivásárhelyen, azonban a helyi önkormányzat jelentősen szigorítaná működésük feltételeit. A témában rendkívüli ülésen döntött a Városi Tanács, ahol egy új rendelet elfogadásáról szavaztak. Egy új jogszabály értelmében a jövőben minden szerencsejátékot működtető vállalkozásnak külön helyi engedélyt is kell kérnie az adott település önkormányzatától, függetlenül attól rendelkezik-e az országos szerencsejáték felügyelet jóváhagyás. A jelenleg működő egységek a már megszerzett engedélyük lejártáig folytathatják tevékenységüket, ezt követően azonban csak a helyi jóváhagyás megszerzésével működhetnek tovább. A döntés hátterében egy országos törvénymódosítás áll, amely nagyobb mozgásteret biztosít az önkormányzatoknak a szerencsejátékok szabályozásában. A Kézdivásárhelyi vezetés egy kompromisszumos megoldást választott, nem tiltja ki a városból, de szigorúbb keretek közé tereli ezek működését. Az új előírások egyik kulcseleme, hogy játéktermek nem működhetnek tisztán lakóingatlanokban, kivételt csak azok az épületek jelentenek, ahol a földszinten eredetileg is kereskedelmi célú helyiségek vannak kialakítva, emellett védőtávolságot is bevezettek oktatási intézmények 150 méteres körzetében, tilos lesz szerencsejátékot szervezni. Az engedély megszerzéséhez a működtetőnek több feltételnek is meg kell felelniük, nem lehetnek helyi adótartozásaik, be kell tartaniuk a közrendre és zajszintre vonatkozó szabályokat, valamint nem érkezhetnek panaszok a környéken élőktől. Az engedélyezési folyamat során részletes dokumentációt kell benyújtaniuk, beleértve a cégiratokat, a helyiség használati jogát igazoló papírokat és az országos engedélyt is. Sepsiszentgyörgyön szervez állásbőrzét. Pénteken a megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség a 10 órakor kezdődő rendezvény helyszíne ezúttal is a Szemerja 4. Golgota vendéglő lesz. A toborzás lehetőségét népszerűsítve az intézmény az előző időszakban több mint 5000 foglalkoztatót keresett meg, közülük mintegy 20 vállalkozás jelezte, hogy részt vesz a bőrzén. Képviselőik az építői és faiparban, a vendéglátásban, a kereskedelemben és az egészségügy terén, emellett a pékiparban, illetve a papírgyártásban kínálnak elhelyezési lehetőséget. A meghirdetett szabad állások zöme közel 50 szakképzetleneknek szól, felsőfokú végzettség 8 munkahely elfoglalásához szükséges. Az álláskeresők mellett a munkahelyi váltásban gondolkodókat is várják a bőrzére. Az emberi élet és a javak védelmében közel 470 beavatkozást hajtottak végre az előző hónapban a megyei sürgősségi felügyelőség készenléti csapatai. Az esetek zömében 299 alkalommal a rohammentők biztosítottak elsősegélyt, de a katonai tűzoltóknak is bőven akadt dolguk, több mint 20 helyszínre tűz okán riasztották őket, 14 közúti balesetnél is segítséget nyújtottak, állatokat mentettek, fel nem robbant lőszert gyűjtöttek be, valamint a veszélyes időjárási körülmények is szükségessé tették beavatkozásukat. A lakosság tájékoztatója érdekében a 26 roalert üzenetet is továbbítottak. Ezekben minden alkalommal a lakott területre behatoló medvékre figyelmeztették az embereket. A folyamatos felkészülés jegyében számos képzésen, gyakorlaton, illetve felderítési akción vettek részt. Belföldi hírekkel folytatjuk. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, ha a PESZEDÉ nem tud megoldást javasolni, akkor a jó érzés az diktálja, hogy ezt ismerjék is el, kormányzati felelősségük és kötelességük megoldást találni a helyzetre. Bolozsán megjegyezte, Románia korábban már sok éven át működött kisebbségi kormányokkal, és könnyen lehet, hogy a közeljövőben is ez a forgatókönyv vár az országra. 100%-ban kizárja-e a kormánynak kormányra lépést? Az ügyvivő miniszterelnök azt válaszolta, a Nemzeti Liberális Párt döntést hozott, és a Szociáldemokrata Párt felelőssége, hogy javaslatot tegyen az általuk okozott válságra, ha nem képesek megoldással előállni, ismerjék el a jó érzés, ez diktálja, idézi a news.ru a szerda esti nyilatkozatot. Ebben a helyzetben kormányzati felelősségünk van, és látnunk kell, mik lesznek a megoldások a tovább lépéshez. Románia ugyanis nem maradhat működőképes kormány nélkül, mert függetlenül attól kitávozik és kijönne, a súlyos bizonyos problémák megmaradnak, és azokat nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Ehhez azonban felelősséget kell vállalni bizonyos dolgokért, és megállapodásra kell jutni, tette hozzá az ügyvivő kormányfő. Arra a kérdésre, hogy elfogadna-e egy kisebbségi kormányt, Bolozsán azt mondta, a hatékony kormányzáshoz jobb a többség, főleg sarkalatos törvények esetében kell a többségi támogatás. De más országok és Románia is sok éven át működött kisebbségi kormányokkal, lehetséges, hogy a közeljövőben is ebben a helyzetben leszünk, fogalmazott Bolozsán. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség arra figyelmezteti a gazdákat, hogy ne hagyják utolsó pillanatra a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtását, az intézmény szerint a határidő közelettével torlódások és késések lehetnek. Június 5-e a 2026-os mezőgazdasági támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának végső határideje, közölte a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség. Az intézmény arra kérte a termelőket, hogy az utolsó napok zsúfoltságának elkerülése érdekében tartsák be az APIA munkatársai által előzetesen megadott időpontokat és időben adják le kérelmeiket. Az ügynökség emlékeztetett arra is, hogy akkor is csak egyetlen kifizetési kérelmet kell benyújtani, ha az igénylő több településen vagy akár több megyében van mezőgazdasági területe. A gazdákat egyúttal arra kérték, hogy a benyújtás előtt frissítsék adataikat. A kérelmekben feltüntetett mezőgazdasági területeket az országos program keretében műholdas megfigyelő rendszerrel is ellenőrzik. A rendszer valós idejű információkat szolgáltat az egyes parcellák állapotáról, valamint arról, milyen növényfajta található rajtuk. Megerősíteni a várandós nők jogait egy törvénytervezet, Roxandra Csibu Diaconu. A Mentsetek meg Romániát Szövetség szenátora által előterjesztett törvényjavaslat garantálná a várandós nők intimitásához való jogát, továbbá azt, hogy kérésükre választott kísérő legyen mellettük szüléskor. A politikus szerint nagyon sok nő panaszkodott arra, hogy közös termekben intimitás nélkül kellett vajudnia, vagy éppen kiszolgáltatott helyzetében nem lehetett mellette az, akit szeretett volna. Nem a kiváltságokról beszélünk, nem is látványos intézkedésekről, hanem minimális tiszteletről, és arról, hogy a romániai törvényeket közelebb vigyük az európai gyakorlathoz és az egészségügyi világszervezet ajánlásaihoz, fogalmazott. Meglátása szerint tervezet kiegészíti a betegek jogait rögzítő törvényt, kifejezetten védve a várandós nők méltósághoz, magánélethez és intimitáshoz való jogát, a kórházi beutalás teljes idejére. Garantálja, hogy az egészségügyi normák betartása mellett kérésükre mellettük lehet vajudáskor és szüléskor egy általuk kiválasztott kísérő. A tervezetet először a szenátusban vitatják meg, majd döntőházként a képviselőház tárgyalja. Híreink végén az időjárásról. Mától ismét változékony időjárás várható Romániában, a meteorológusok szerint a hétvége felé visszatérnek az esők, viharok, a jégeső és a villámlások. A meteorológusok előrejelzése szerint mától az időjárás fokozatosan instabillá válik, ugyanakkor a hőmérséklet értékek továbbra is kicsit meghaladhatják a májusra jellemző több évi átlagot. A szakemberek szerint átmenetileg megnövekszik a felhőzet, záporok és zivatarok alakulhatnak ki, kezdetben főként a domb és hegyvidéki térségekben, majd az ország északkeleti részén. Azt követően a csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 25 fok között alakulnak. Jelenleg Kézdivásárhelyen 20 fokot mérünk, és ma legtöbb 25 fok lesz napközben.
1: A Siculus Rádió hírperceit hallották Csák Jorsolyával.
0: A Survivor slágerével megyünk tovább, 11 óra múlt 9 perccel.

0: kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
1: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
0: Kézdivásárhely, 20-as udvartér 2-es szám.
1: Telefondoki segítség 0720 430 700.

0: 0620 430 754. Reklámokat hallottak.
1: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.

hívások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.

0: FM 95, Sziculusz Rádió. Ahonnan nem érdemes eltekerni. Sziculusz Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önök.
1: Ez itt a Kézdivásárhelyi Sziculusz Rádió. A pontos idő 12 óra, dél van.

meg a 95 MHz-en. Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió. Még

Kovács Kriszta elvarázsolt kastély című felvételét hallottuk, ma tölti 69. életévét a Jászai Mari díjas magyar színésznő énekesnő rádiós műsorvezető. Már gyerekkora óta énekel és zenél, a Magyar Rádió gyermekkórusával bejárta a világot, miközben zongorázni is tanult, és karvezetőnek, valamint színésznek készült egyszerre. Énekesnőként több mint 10 önálló albuma jelent meg, állandó szövegírója Fábri Péter, de írt neki dalszöveget Bródi János és Bornai Tibor is. A világzenét játszó Kolinda együttes egyik lemezén is énekelt, majd 2014-ben alakította meg újabb zenekarát, a Kovács Kriszta Quintettet. A következő közel fél órában Kovács Kriszta felvételeiből játszunk be még néhányat, fogadják szeretettel, további jó rádiózást és kellemes csütörtök délutánt kívánunk.

0: Reggel az FM, a 95 MHz-en, Siculus Rádió, Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió, Siculus Rádió, még mindig önökért.
1: Az elmúlt fél órában Kovács Kriszta felvételeiből hallottunk egy válogatást, ma tölti 69. életévét a Jászai Mari díjas magyar színésznő, énekesnő. Ezen a napon született és ma 61 éves Sárkány

Nemzetközi Anita Emerton díjas magyar énekesnő. Budapesten született, 1984-ben a Pesti Műsor és az MHV Start közös Tini Sztár kereskedik című tehetségkutatóján kezdte meg a színpadi pályafutását. 1986-ban vokalistaként közreműködött Komár László Te vagy a játékom című nagylemezén. 1987-ben ismerte meg a nevét a közönség Timár Péter mozi klip című filmjében, amelyben Lerk István Demin Ferenc Várj rám című dalát énekelte. Ekkoriban énekelte a Széjjel szórom című dalt is. A lemezszerződéssel egy időben felkérték a Magyar Televízió könnyűzenei slágerlista műsorának a Popkorongnak a műsorvezetői feladatára, amit 3 évig vezetett. 1990-es évek elején a Film Slágerek című lemezre énekelte a Több mint testőr című film nagy sikerű betét dalát. Ezért a dalért a szakma nekiítélte 1993-ban az Emerton díjat. A Több mint testőr című film nagy sikerű betét dalát hallgatjuk meg magyarul. A Vágy a szívünkhöz bújt címmel Sárközi Anita énekel.

1996-ban részt vett a Magyar Televízió Eurovíziós nemzeti válogatójában, ahol a második helyet szerezte meg, Szalóki Ágival közösen adta elő a szerelmes dalt. A 2000-ben kiadott Csak a vágy című albummal tért vissza a könnyű zenei életbe, címadó dalát Demjén Ferenccel a duettben énekeltem. A maradék közel fél órában Sárközi Anita dalaiból játszunk be néhányat, elsőként egyet Demjén Ferenccel készített duettet, Csak a vágy ölel át.

0: Ezen a napon született Piotr Iljics Csajkovszki, orosz romantikus zeneszerző, az egyetemes zenetörténet egyik legkiemelkedőbb, egyik legismertebb és egyik legközkedveltebb alakja. Mai klasszikus perceinkben Csajkovszki gyönyörű keringőiből hallgatunk meg néhányat.
1: Klasszikus zenemorzsák a Siculus Rádióban.

0: FM 95, Siculus Rádió. Ahonnan nem érdemes eltekerni. Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén még mindig önökért.
1: Az ötös leges.

13 óra 30 perckor a kulturális és egyéb híreink következnek. Hagyományaihoz híven a Kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület május 3-án megszervezte az év második gyalogtúráját, amelyen önkéntesek, partnerek és a természeti járás iránt érdeklődők egyaránt részt vettek. A kirándulás célpontja a Nemere-hegység egyik legfontosabb és leglátványosabb szikla képződménye, az Asztakkő volt. Azonban az út során több természeti látványosságot is megtekinthettek a túrán résztvevők, de megálltak a felső lemhény fölött emelkedő poszkártetőn is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A túra 17 résztvevője az Almás rétet elhagyva a Gombás Bérci és a poszkártetői letérőhöz autóval érkezett, ahonnan gyalogosan folytatták útjukat a mintegy 970 méteren fekvő Asztakkő felé. A Nemere-hegység emel szakasza változatos tájjal fogadta a kirándulókat, fenyőerdők és csendes tisztások váltják egymást az útvonalon, miközben helyenként szépséges kilátás nyílik a környező dombvidékre. A több mint 14 kilométeres túra során a résztvevők több alkalommal is megpihentek, többek között a felső lemhény fölé emelkedő poszkártető környékén, ahol a Háromszéki Népfőiskola Egyesület támogatásával örünkfából készült, szögesített kör alakú keletnyugati tájolású nemzeti emlékhelyet is megtekinthettek. Az út nem csak természeti szépségekből bővelkedett, hanem közösségi élményekben is, közölte Rádu István egyesületi elnök. A leghíresebb magyar kortárs zeneszerző életrajzi filmjét mutatják be Bukarestben. Nagy Dénes Ezüst Medvedíjas filmrendező életrajzi filmjének vetítésével folytatódnak Bukarestben a kortárs zene egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású alakja, Kurtág György születése centenáriumának szentelt rendezvények. A

Kurtág töredékek című, az idén 100 éves Kurtág György kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző zongoraművész életműve előtt tisztelgő filmet csütörtökön az Európai Filmek Fesztiválja keretében vetítik a román fővárosban a rendező jelenlétében. Nagy Dénes több éven át több országban forgatott egyszerre nagyszabású és rendkívül intim dokumentumfilmje révén jobban megértjük a kortárs művészet fontosságát és átérezhetjük a legnagyobb művészeket gyötrő folyamatos kétályt is. Olvasható a meghívóban, a bánsági Lúgoson született idén 100 esztendős Kurtág György nem csak a leghíresebb magyar kortárs zeneszerző, de nemzetközileg is egyedülálló jelenség. A Budapest Music Center padlásszobájában élő zseni napjai rendületlenül munkával telnek, a világ minden tájáról látogatják a legelismertebb zenészek, hogy olyan lelkileg és szakmailag is megterhelő, rendkívül alázatos munkafolyamatnak vessék alá magukat, ahol akár több óra alatt egy-egy műnek mindössze néhány percét dolgozzák fel. A bukaresti közönség számára román felirattal ellátott életrajzi film vetítése a Bukaresti Liszt Intézet harmadik, a Kurtág centenáriumának szentelt rendezvénye. Amerikai sztárokkal filmesítik meg újra a tótékat. A Bad Major című film, hollywoodi filmet Peter Fellows, Örkény István Tóték című műve alapján, amelyben a Jégvarázsból ismert Josh Gad, a Fehér Lótuszból és a Harry Potterből ismert Jason Isaac és Ruth Negga is szerepel majd. Fellows, aki leginkább az HBO, Whip és az Avenue 5 című sorozataiban végzett munkájáról, valamint a Stalin halála és a David Copperfield rendkívüli életet című filmekből ismert, ezzel a filmmel debütál nagyjátékfilmes rendezőként. A Tony díjra jelölt és Grammy-díjas Gad, a Golden Globe és Emmy-díjas Isaac, valamint az Oscar-díjra jelölt Negga mellett a szereplők gárdához csatlakozik a Tony-díjas Derek Jacobi és a BAFTA-díjas Rosie Jones is. Rendkívül izgatott vagyok, hogy ezt a filmet elkészíthetem ezzel a fantasztikus, zseniális, vicces és erőteljes színészekből álló csapattal, mondta Fellows. Örkény István pszichológiai hadviselésről, családi dinamikáról és kulturális kondicionálásról szóló mesterműve alapján az adaptációm ezeket a témákat egy igazán szórakoztató, ugyanakkor szívszorító filmben jeleníti meg, amely a kétségbeesésről, a veszteségről és arról az abszurd mértékről szól, ameddig az emberek képesek elmenni szeretteik védelmében, részletezte. Fábri Zoltán 1969-ben készített játékfilmet a Tótékból, Isten hozta Őrnagyúr címmel, Latinovics Zoltán főszereplésével. A Vajakon Díjhoz slágerével megyünk tovább, jön még az Emberek formáció is a folytatásban, további jó rádiózást és kellemes délutánt kívánunk!

perc van még 14 óráig, a Nox Forogi Világ című felvételét hallgatjuk. Napos, már-már nyárias meleg lesz ma az idő. Jelenleg Kézdivásárhelyen 24 fokot mérünk, a reális érzetünk a napon eléri a 28 fokot is. A késő délutáni órákban tovább melegszik az idő és eléri majd a 26 fokot. Délután viszont helyenként záporok is kialakulhatnak. Holnaptól csökken a hőmérséklet és változékony időjárás várható. A meteorológusok szerint a hétvégén vége felé visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások, így érdemes kihasználni a mai szép időt. Én kívánok önöknek egy csodás csütörtök délutánt, vigyázzanak magukra, Csáki Orsolyát hallották, holnap reggel 7 órakor hírpercekkel újra én köszöntöm Önöket a viszonthallásra.

0: szívemből szólt, hölgyem, én is unom a puha párnát, a lazacarumást, cica eledelt, a műegeret, a kaparófát.
1: Hey, hey.

0: Húzódjanak hátra, újraélesztés!
1: Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió. Még